0: da čujemo one stare basne.
1: Magyar Hírmagazin.
2: Szép estét kívánok, a mikrofonnál Bányi Kriszta köszönti Önöket. A nyári szünetben, ahogy már hallhatták tőlünk, számos egyesület szervez programot a gyerekeknek. Nincs ez másként a Bécsi Magyar Iskola Egyesületnél sem. A múlt héten a többi között a néptánc tábort tartották meg. Hogy mit tanultak a gyerekek és milyen hangulatban telt a hét, arról hamarosan hallhatnak bővebben. De ha már nyár, akkor utazás, és nem hátrány, ha tudjuk, hogy az útlevelünkkel vajon mennyi úti célt érhetünk el. Mondom már is a részleteket ezzel kapcsolatban is. A Bécsi Magyar Iskola Egyesület idén is megtartotta a néptánc táborát, amelyhez ezúttal is a Napraforgók Bécsi Magyar Néptánc és Népzene Egyesület nyújtotta a szakmai segítséget. Az együttes két táncosa, Orbán Dalma és Veres Tamás 5 napon keresztül segített a gyerekeknek elsajátítani a moldvai táncok lépéseit. A táncok mellett népdalokat és népi játékokat is tanultak. Délután pedig Németh Zsuzsanna a táncegyüttes művészeti vezetőjének irányításával, kézműveskedéssel, valamint népmesékkel ismerkedhettek meg a gyerekek. A tábort egy gála előadással zárták pénteken, ahol a szülőknek és rokonoknak bemutatták mindazt, amit a héten tanultak. Buder Berta kollégám járt a táborban, és kérdezte a tánctanárokat a programokról.
3: Csak nyáron szoktatok táborokat tartani, vagy évközben is?
4: Táborokat nyáron, viszont évközben a Napraforgócskák utánpótlás kis csoportot viszem én Bernivel, az szerdánként. Minden szerdán 1 óra.
3: És eddig milyenek a benyomásaitok erről a hétről most?
4: Nyilván fáradnak, meg mi is fáradunk, de nagyon jó, meg ügyesek. Tényleg, meg nem is kell annyira sokat fegyelmezni, úgyhogy szeretik is a moldvai táncot. Én úgy veszem ki, hogy azért szünetekbe is kérik, hogy rakjuk be a zenét, és akkor teljesen maguktól is elkezdenek táncolni, úgyhogy én úgy látom, hogy élvezik.
3: A gyerekektől is hallottam, hogy van, akik először vannak, van, akik már több éve visszajárnak, és több éve táncolnak, és azért viszonylag fiatalok, mit csináltok, vagy mit tudtak csinálni az ügyben, hogy mindig fenntartsátok az érdeklődést, és hogy érdekes legyen végig számukra.
5: Nagyon változatos a program, vagyis hát mindig játszunk is, meg táncolunk, meg éneklünk, meg kézműveskedünk, vagyunk a parkban, meg mesét olvasunk, szóval nagyon sok mindent csinálunk, és szerintem így mindenki talál valamit, ami neki tetszik. Barátságok nőnek össze, szóval, hogy így ezek által szerintem így élvezik, szeretik is jönnek.
3: És ezek a játékok, vagy kézművességek, ezek is, hogyha jól olvastam, ilyen népi vonatkozásúak. Ezek pontosan micsodák, vagy ezt hogy kell elképzelni?
5: Idén hangszereket készítünk, szóval így dobokat, meg ilyen csörgőket, zörgőket, amire már énekelni is fogunk. És a játékok, ott népi játékok is játszunk, azt így könyvekből, vagy amit már mi is ismerünk, tanultunk, mi is szerettük, azokat tanítunk. Meg van persze fogócskát, amit szeretik.
4: Igen, meg még a hangszereket ugye ilyen népi motivumokkal díszítjük ki, úgyhogy ez is, azzal is így ismerkednek.
3: Hogy a moldvai, illetve gyimesi táncokra esett a választásotok itt a néptánc táborban?
4: Igazából ezek ilyen viszonylag egyszerű lépések, de nagyon élvezetes táncok, és a gyerekeknek, akik még nem nagyon táncoltak, vagy akik úgy most kezdik, ezeket viszonylag könnyű megtanítani, de mégis nagyon lehet élvezni, mert szeretik úgy körbe táncolni, meg nagyon jók az énekek is rá, úgyhogy igazából így ezért, hogy nem is olyan nehéz, viszont nagyon élvezetes.
3: Olyan gyerekek is vannak, akik főként inkább németül beszélnek, mint hogy magyarul. Ebben az esetben így mit csináltok, vagy hogy érzitek, hogy ők mennyire érzik mégis magukénak itt a magyar táncokat, vagy a magyar nyelvű dalokat?
5: Hát nagyon érdekes, mert tényleg nem beszélnek magyarul, de például az énekeket, átfordítom nekik az összes dalokat, meg mindent, amit tanultunk, hogy ők is tudják, hogy mit tanultunk, de most egyelőre éneklik, közben nem is tudják, hogy mit énekelnek, meg már tanultak is, meg hallják folyamatosan, hogy ki mit beszél, és már szerintem már most tanultak új dolgokat, szavakat, és már részben értik is, amikor mondjuk, hogy körben állunk, vagy ilyeneket már értenek, szóval gyorsan tanulnak ők is.
2: Virágkorát éli az országúti kerékpározás. A koronavírus járvány óta sokan váltottak át az országúti kerékpározásra Burgenlandban, és nem csak fiatal emberek szállnak nyerekbe, ami szintén hozzájárul a fellendüléshez. A járvány idején bevezetett korlátozások alatt sokan önállóan akartak sportolni, és ezért vásároltak maguknak országúti kerékpárt, mesélte Karl Zügen, egy Eisenstadt kismartoni kerékpárkereskedő. Ezt követően a fellendülés ismét alább hagyott, most azonban az egész helyzet stabilizálódni látszik. Bővebben Kelemen Dorottyától hallanak.
6: Aki az országúti kerékpározásnál csak a sportos fiatal férfiakra gondol, téved. A kerékpárkereskedő szerint ugyanis jelentősen nőtt a női országúti kerékpárosok száma, láthatóan egyre többen csatlakoznak ehhez a sporthoz. Emellett több idősebb ember sem csak elektromos kerékpárt vesz, hanem országúti kerékpárt is. Az országúti kerékpározás során elért, olykor nagy sebességek miatt célszerű a sporteszközt különös gonddal ápolni. Nem lenne rossz évente egyszer szervizbe vinni, javasolja a kereskedő, de az önellenőrzés is nagyon fontos. Egyszerűen oda kell figyelni, hallgatni és érezni, hogy minden rendben van-e a kerékpárral. Furcsa zajok vagy szokatlan viselkedés esetén érdemes felkeresni egy szervizt. A koronajárvány után az országúti kerékpározás egyre inkább társasági szabadidős sporttá vált. Ez bizonyítja az újonnan alapított kerékpáros klubok növekvő száma is. Tavaly év végén például Golz Gálosban megalakult a Pannonia Cycling Club, amelynek mára már közel 120 tagja van. Ilyesmi hiányzott a régióból, és ezt a hiányt szerették volna pótolni, mesélte Lukas Kenz társalapító. A profi triatlonistáktól kezdve az utcai cipőben kerékpározó gravel kerékpárosokig tulajdonképpen mindenki megtalálható nálunk, és pontosan így is kell lennie. Mi egy mindenki számára nyitott egyesület vagyunk, tette hozzá.
2: Javában benne járunk a nyárban, és a héten ismét érkezik egy kánikula hullám. Rendkívül szerencsések azok, akik épp most töltik a nyári szabadságukat, és vagy hűvösebb tájakra, vagy éppen vízpartra utaznak. Ha az úti cél eléréséhez szükség van útlevélre, akkor rendkívül szerencsések mindazok, akiknek osztrák, illetve azok is, akiknek magyar úti okmánya van. Az osztrák és a magyar útlevél ugyanis továbbra is a világ legerősebb útlevelei közé tartozik. A legfrissebb, Henley Passport Index szerint ezek az útlevelek ugyanis 185, illetve 184 országba és területre biztosítanak vízummentes utazást, vagy rögtön az érkezéskor kiadott vízumot. Az előzetes vízumkérelem nélkül elérhető országok számát tekintve a szingapúriak útlevele vezeti a rangsort összesen 192 úti céllal. A második helyen az Egyesült Arab Emírségek, Japán és Dél-Korea állnak, mindegyik 188 úti céllal. Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és további európai országok 186 úti céllal a negyedik helyet foglalják el. Ausztria az ötödik, ahogy említettem, ezt a helyet Görögországgal, Máltával, Portugáliával és Svájccal osztja meg. Magyarország, Lengyelország és az Egyesült Királyság van a hatodik helyen. A szlovén útlevél 183 úti céllal a hetedik, Horvátország pedig a nyolcadik helyen áll. A lista végén Afganisztán van, amely 22 úti célhoz biztosít hozzáférést. Ma este 20 óra 30 perckor ismét jelentkezik Színes Kultúránk című portré magazin műsorunk. Weber Katalin kolléganőm vendége ezúttal az a Kátai Lili muzeológus lesz, aki idén január óta tart havi rendszerességgel tárlatvezetést magyar nyelven. A ma esti adásban közelebbről is megismerhetik majd Kátai Lilit, most viszont jöjjön ebből egy részlet, amelyben arról mesél, hogy miként is indult el ezen az úton, és hogy kapcsolódott nemrég össze a magyar tárlatvezetés más, Bécsben élő magyar közösséggel.
7: University of Chicago-on tanultam, és ott, mivel megvolt már minden kreditem, bármilyen órát felvehettem, és felvettem rengeteg művészettörténet órát, és teljesen beleszerettem a tantárgyba, meg azt, ahogy azt tanultuk ott Amerikában, és úgy döntöttem, hogy akkor mindenképpen ebben az irányba szeretnék elmenni tovább tanulás szempontjából. Akkor jelentkeztem több mesterre, és a CEU-n indult akkor ez a Museum Studies szak, a muzeológia szak, és akkor gondoltam, hogy ez a tökéletes szak, mert tanulhatok művészettörét, foglalkozhatok művészettörét, a múzeumokban, de mégis megközelíthetem azt egy ilyen kurátori múzeumpedagógiai szempontból, ami mindig is nagyon érdekelt engem, és most fejeztem be júniusban, és január óta csinálom ezeket a tárlatvezetéseket. 4 éve kezdtem el dolgozni rajta, és ez egyébként úgy alakult ki, hogy nekem ott voltak óráim a múzeumban, tehát az itt dolgozó emberek

0: az pozitív élmény volt. Van a Bécsi Magyar Könyvklub, amit három nagyon kedves nő tart, és megkerestek engem, meg a múzeumot, hogy lehetne egy közös programot csinálni. Tehát olvasnak egy könyvet, és ezt valahogy kapcsolni a tárlatvezetéshez. És most volt július 4-én ez a könyvklub, és a Péterfi Gergelynek a Kitömött Barbár című könyvét olvasták, és az én tárlatvezetésemben van egy egészen konkrét kapcsolódási pont ehhez a könyvhöz. Úgyhogy ez nagyon jól sikerült. Volt egy vezetett túra, és aztán a másik felében meg könyvklub. Szóval ez nagyon jó, mert a múzeumnak az a célja, hogy azokon a nyelveken beszéljen, amelyeken a város is beszél, és a magyar ez egy nagyon fontos nyelv, amelyen a város beszél. És ez a fajta közösségekkel való kapcsolódás a múzeumnak nagyon fontos.
1: Időjárás.
2: Az este többnyire napos idővel zárul, csupán helyenként láthatók még sűrű felhők az égen. A szél alkonyat után fokozatosan csillapodik, a hőmérséklet pedig 18-14 fok közé csökken. Holnap kedden a nap nagy részében napsütésre készülhetünk, de időnként felhők is megjelenhetnek. A hőmérséklet emelkedik és eléri a 28-32 fokot. Időnként érezhető lesz a szél. A Magyar Hírmagazin adásunk lassan a végére ér, de mielőtt még forgatok egy dalt búcsúzóul, ne feledjék, Weber Katalin kolléganőm este 20 óra 30 perckor várja önöket a Színes Kultúránk portré magazinunkkal, benne pedig egy igazán izgalmas beszélgető partnerrel. Tartsanak velünk tehát akkor is, én pedig holnap este jövök majd újra 18 óra 45-kor, addig is a viszonthallásra, tovább!

0: Színes kultúránk.
1: Néhány évvel ezelőtt a budapesti egyetemi hallgató Kátai Lili még alig ha gondolta volna, hogy egyszer Bécs történetét mutatja be magyar nyelven a Wien Múzeum látogatóinak.
2: Az nagyon jó érzés, amikor valamit mesélek, és látom, van egy kifejezés az emberek arcán, hogy meglepődnek, vagy bólogatnak. Sokszor egyébként azt is nagyon élvezem, amikor maradnak egy kicsit a vezetés után, vagy egy negyed órával előtte ott szoktam már lenni, és akkor kicsit beszélgetünk, ki honnan jött. Tehát tudni azt, hogy kik azok a magyarok, akik eljönnek egy ilyen tárlatvezetésre, mindegyik sztori más.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Weber Katalin köszönti Önöket hétfői Színes kultúránk műsorunkkal. Mai vendégünk Kátai Lili, aki egyetemi tanulmányait Budapesten kezdte meg, politológia és filozófia szakon. 2020-ban érkezett Bécsbe, hogy tanulmányait itt, a CU Közép-Európai Egyetemen folytassa. Ekkor még a történelem és a muzeológia nem szerepeltek tervei között. Ma pedig már a Wien Múzeum magyar nyelvű tárlatvezetőjeként segít felfedezni, milyen szorosan fonódik össze Bécs és Magyarország története. Legyen szó a reformkor bécsi gyökereiről, a magyar nemesi testőrségről, vagy akár arról, miért viseli ma is a Schlachthaus Gasse, vagyis a Vágóhíd utca ezt a nevet. Kátai Lilivel a Wien Múzeum teraszán találkozom, innen gyönyörű panoráma nyílik a Karlskirche kupolájára, de Bécs nevezetességei és története helyett először Lilit kérdezem arról, hogy mikor is szeretett bele a muzeológiába.

0: University of Chicago-n tanultam, és ott, mivel megvolt már minden kreditem, bármilyen órát felvehettem, és felvettem rengeteg művészettörténet órát, és teljesen beleszerettem a tantárgyba, meg azt, ahogy azt tanultuk ott Amerikában, és úgy döntöttem, hogy akkor mindenképpen ebbe az irányba szeretnék elmenni tovább tanulás szempontjából. Akkor jelentkeztem több mesterre, és a CEU-n indult akkor ez a Museum Studies szak, a muzeológia szak, és akkor gondoltam, hogy ez a tökéletes szak, mert tanulhatok művészettörét, foglalkozhatok művészettörét, a múzeumokban, de mégis megközelíthetem azt egy ilyen kurátori múzeumpedagógiai szempontból, ami mindig is nagyon érdekelt engem, és most fejeztem be júniusban, és január óta csinálom ezeket a tárlatvezetéseket. Egy éve kezdtem el dolgozni rajta, és ez egyébként úgy alakult ki, hogy nekem voltak óráim a múzeumban, tehát az itt dolgozó emberekkel, kurátorokkal, múzeumpedagógusokkal voltak óráink, és minden februárban van ez a nyelvek napja, amit minden évben megszerveznek, és ennek az a lényege, hogy azok az emberek, akik különböző nyelveken beszélnek, és itt dolgoznak a múzeumban, tarthatnak azon a nyelven vezetett túrát, tárlatvezetést, és akkor nem volt magyar akkor, és akkor mondtam, hogy én nagyon szívesen csinálom, és ez egy alkalom volt, és eljöttek 10, sokan mondták, hogy mennyire kár, hogy annyira sok magyar él itt, hogy nem... nincs magyar tárlatvezetés egyik múzeumban sem. És akkor én ezt mondtam a kollégáimnak, és akkor mondták, hogy hát akkor csinálj magyar tárlatvezetést, és akkor január óta csinálom ezeket a tárlatvezetéseket, és egyébként nagyon jó a visszajelzés. És van egy nagyon érdekes egyébként, ez egy nagyon pozitív élmény volt, van a Bécsi Magyar Könyvklub, amit három nagyon kedves nő tart, és megkerestek engem, meg a múzeumot, hogy lehetne egy közös programot csinálni. Tehát olvasnak egy könyvet, és ezt valahogy kapcsolni a tárlatvezetéshez. És most volt július 4-én ez a könyvklub, és a Péterfi Gergelynek a Kitömött Barbár című könyvét olvasták, és az én tárlatvezetésemben van egy egészen konkrét kapcsolódási pont ehhez a könyvhöz, úgyhogy ez nagyon jól sikerült. Volt egy vezetett túra, és aztán a másik felében meg könyvklub. Szóval ez nagyon jó, mert a múzeumnak az a célja, hogy azokon a nyelveken beszéljen, amelyeken a város is beszél, és a magyar ez egy nagyon fontos nyelv, amelyen a város beszél, és ez a fajta közösségekkel való kapcsolódás a múzeumnak nagyon fontos.
1: Hogy sikerült jobban megismerni ezt a Bécset? Úgyhogy itt élsz, és ugye jársz-kelsz, vagy a múzeumon keresztül?
0: Ez egy jó kérdés. Járás-kelés, az biztos. Biciklivel járok mindenhova, és szerintem azzal nagyon jól meg lehet ismerni egy várost, hogyha az ember biciklizik, mert a metróban, egy metróban van az ember, nem látja, hogy épp melyik épületek mellett megy el. Tehát ilyen szempontból így saját magamon keresztül, meg barátaimon keresztül, akik ide valósiak, de hogy így történelmileg mélyebb szempontból a múzeum alapján, igen.
1: Mik voltak azok a legnagyobb aha élmények, hogy fú, hogy ez is magyar?
0: Fú, nagyon sok van, mert ezt a tárlatvezetést én úgy találtam ki, az volt a koncepció, hogy a magyar vonatkozásokat kerestem az osztrák történelemben, vagy a Bécs városának történelmében. És voltak olyan helyek, ahol csak elkezdtem kutatni, és valamire rábukkantam, de nem tudtam, hogy feltétlen rá fogok valamire bukkanni, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas élmény volt. Az egyik ilyen az a akkor a Mária Terézia uralkodásáról beszélek, akkor teljesen új volt számomra, hogy ebben a felvilágosodásbeli korszakban például működött a Magyar Nemesi Testőrség itt Bécsben, akik a magyar nemesek nem voltak túl jó kapcsolatban Mária Teréziával, de Mária Terézia létrehozta ezt a testőrséget, hogy azt mutassa a külvilágnak, hogy jó kapcsolatuk van, és akkor a magyar nemesi testőrök védelmet adtak neki, cserébe pedig a testőrök beláthattak a bécsi szellemi életbe, ami akkor nagyon fontos volt. És volt például a Besenyei György, aki egy magyar nemesi testőríró volt, és ő például itt olvasott először nyugati irodalmat, és itt jött rá, hogy a magyar nyelv például mennyire elmaradott mondjuk a német, a francia és a latin nyelvhez, és itt kezdte kidolgozni a magyar nyelvet, és ő volt az egyik példaképpen Kazinczy Ferencnek is például, aki aztán egy nagyon fontos nyelvújító volt. És van a Trautson palota, ez a mai napig áll, és az volt a Magyar Nemesi Testőrségnek a helyszíne. Ott volt régen a Collegium Hungaricum, most már máshol van, de hogy ez egy például nagyon fontos magyar helyszín. De Kazinczy kapcsán a nagyon érdekes történet, például a szabadkőművesség története, tehát a szabadkőművesség itt nagyon erőteljesen működött. Mária Terézia alatt nem annyira, mert ő próbálta visszaszorítani őket, de második József alatt már államilag kontrollálva, de működhettek, és Kazinczy Ferenc többször megfordult itt a szabadkőműves páholyokban, és volt egy nagyon fontos szabadkőműves, az Angelo Soliman, akiről a Péter Figerger írta a Kitömött Barbár című könyvet, tehát a Kazinczy Ferenc és a Angelo Soliman kapcsolatáról, és van is egy kép róla, majd megmutatom, hogyha bemegyünk a múzeumba. Ez például egy nagyon érdekes kapcsolódási pont. Hogy...
1: Apropó múzeum, egyáltalán kik jönnek? Tehát azok a magyarok, akik itt élnek, vagy jönnek turisták is, vagy ők még ezt nem nagyon tudják, ezt a kínálatot?
0: Sokan, az első alkalommal voltak sokan turisták, most főleg olyan emberek jönnek, akik már egy ideje itt élnek, vagy most költöztek egy éve, két éve, tehát még újak, de a múzeum kifejezetten a itt élő magyaroknak szánja ezt a tárlatvezetést, tehát nem feltétlen csak turistáknak.
1: Mit keres a látogató? Tényleg csak tényeket, vagy pedig élményt is? Mit is kell nyújtani ma egy ilyen tárlatvezetés során?
0: Azt mondanám, hogy nem csak élményt, inkább a tudás megszerzésének az élményét. Tehát, hogy nem feltétlen azért jön egy ember szerintem tárlatvezetésre, hogy egy jót szórakozzon, hanem valamit megtudjon, és az egy nagyon maradandó élmény legyen. Az, hogy milyen egy jó tárlatvezető, szerintem egy jó tárlatvezető a tényeket mondja el, de olyan párhuzamokat és kontextust tud adni a tényekhez, hogy az ember bárki tudjon kapcsolódni hozzá. Tehát az a tapasztalataihoz, az érzelmeihez, a tudásához. Tehát ott találkozzon a látogatóval, ahol a látogató van, és ne egy ilyen elvont, távoli ténydarálás legyen, hanem tényleg valahogy kapcsolódni a látogatóhoz, és ez volt a célom nekem is, hogy itt egy tény, rendben, de hogy lehet ez a tény érdekes? Tehát hogy tudom ezt a tényt közelebb hozni az emberekhez, ezt az eseményt, ezt a nagyon fontos történelmi eseményt, hogy tudom le darabokra szedni úgy, hogy az érdekes legyen.
1: Kedves Lili, akkor engem most az a kiváltság ér, hogy körbevezetsz a múzeumban. Itt Mária Terézia korában kezdjük a sétát egy kép előtt.
0: Láthatjuk ezt a képet itt, ez a egy Landstrasse-i utcakép, és Mária Terézia volt az, aki így a gazdaságot is meg akarta reformálni, és egyesíteni akarta gazdaságilag a hatalmát, és nagyon fontos volt ez a kettős vámhatár, tehát a magyar és a cseh-osztrák tartományok között egy 3%-os vám volt csak, és Magyarországról jött a szarvasmara, meg a nyersanyag, az osztrák cserészekről, meg az ipart. Tehát ez a Landstrasse-i, ez a kapu, ahonnan érkeztek a magyar területekről a szarvasmarhák, és a mai napig ez a terület egyébként itt sok a vágóhíd, a Schlachthausgasse, tehát ez a rész, ez kifejezetten a húsiparnak volt a központja, és egyébként a Szent Márk, ami egy tér ugye itt Bécsben, ott van két nagy szarvasmarha szobor.
1: Tovább sétálunk, és ki gondolná, hogy egy város maketnek is lehet magyar kontextusa?
0: Főleg az első kerületet láthatjuk, és még látszódnak ezek a városfalak, amiket a második oszmán ostrom idején állítottak fel egy külső ellenség esetében, ami ugye az ostrom után volt, de hogyha megnézzük a belső utcáit a városnak, akkor láthatjuk, hogy nagyon kacskaringósak, nagyon szűkek, és ez a 48-as forradalmároknak nagyon nagy előnyére volt, mert az udvar akkor nem gondolt arra, hogy lehet belül is egy konfliktus, keletkezhet egy konfliktus a társadalmon belül is, és nem tudta az udvar védeni a belvárost, mert olyan kacskaringósak és keskenyek az utak, nincs olyan hely, ahol állomáshozni tudna a hadsereg is védeni, ezért tudtak nagyon sikeresek lenni a forradalmárok. És olyan érdekes, megmutatok még egy makettet, ez a Ringstrasse megépítése utáni Bécset mutatja, és ott már sokkal több az ilyen üres tér, hogy sokkal egyenletesebbek a belváros utcái, pont ezért. Itt a 48-as forradalomról van szó, itt ez a három festmény mutatja, hogy kiből állt a forradalom. Nagyon fontos, hogy ez volt az első olyan forradalom, vagy politikai megmozdulás, amelyben a nők is részt vettek, és ez látszik is a képeken.
1: Bécs mindig is vonzotta a magyar értelmiséget, írók, zeneszerzők sorra megfordultak itt.
0: Herzl Tivadar is itt élt Bécsben, és itt írta meg a Zsidó Állam című könyvét. A Dohány utcában született Budapesten, és ő ide költözött irodalmat és jogot tanulni a családjával, és ez az antiszemita légkör inspirálta meg arra, hogy megírja ezt a könyvet. Rengeteg magyar, tehát rengeteg magyar zenész jött, ugye tudunk, Liszt Ferenc, Bartók Béla rengeteget koncertezett itt, Lehár Ferenc, nem bécsi, de Bad Ischl-ben élt, és azt hiszem halt is meg. Ugye látjuk a Szecessziónak a nagy fontos képeit, a Gustav Klimt, de hogy sokan nem tudjuk, vagy egyébként a nők nem járhattak az akadémiára ekkor, tehát ez egy kifejezetten csak férfiaknak elérhető foglalkozás volt, és Tereza Feodorovna Rész egy magyar származású szobrásznő volt, aki privát órákat vett, mert nem mehetett az akadémiára, és ez a szobor szerintem nagyon érdekes, mert akkoriban ez a fajta nőábrázolás, ez tabunak számított. Tulajdonképpen egy boszorkányt mutat ez a szobor, ahogy készülődik a Valpurgis éjre. Ez hosszú körben van csapzott haja, és láthatjuk is, hogy ez akkoriban nagyon nagy tabu volt, mert megmarongálva bizonyos helyeken, ennek ellenére Ferenc József nagyon nagyra tartotta őt, és a mai művészettörténet Ausztria egyik legfontosabb szobrásznőjének tartja.
1: Bár nincs magyar kapcsolódása, de minden látogató rácsodálkozik egy óriási levegőben lógó bálnára. Emellett nem lehet elmenni, már csak azért sem, mert eredeti helyét, a prátert mindenki ismeri.
0: Igen, az érdekes, a Práter szempontjából is érdekes, mert a Práter az második József uralkodása alatt nyílt meg, akkor volt második Józsefnek a vadász területein nyílt meg a Práter, és teljesen átalakult miatt a bécsi szórakozó élet, tehát rengeteg étterem, mindenféle szórakozó hely nyílt, és volt a Zumbálfis nevű étterem, aminek a tetején egy bálnának a csontváza volt, és a 45-ben, vagy 44-ben pontosan nem tudom, a német katonák felgyújtották a Práternek egy részét, és leégett ez az étterem, de újraépült, és gondolkoztak, hogy mi legyen a szimbóluma ennek a bálnának, és egy nagyon fontos építész tervezte meg a bálnát, és ez volt az a bálna, ami az étteremnek a tetején volt, akkor pirosan világított a szeme, és víz fröcskölt a tetejébe, és egy grönlandi bálna terve alapján csinálták meg, és ez egy 2 tonnás bálna, és nagyon érdekes az a sztori, hogy került ide a múzeumba, mert 2013-ban bezárt a múzeum, bezárt az étterem, bocsánat, és Práternek az aktivistái és a múzeumban dolgozó emberek kitalálták, hogy ez egy annyira fontos szimbóluma a Práternek, hogy helye van egy Bécs városáról szóló állandó kiállításban, és akkor úgy döntöttek, hogy hát akkor legyen itt, és amúgy is egy monumentális darab.
1: Lili, említetted nekem, hogy a későbbiekben terveid között szerepelne a kurátori tevékenység is, és épp itt a múzeumban tett rád nagy benyomást a kurátorok szerepe. Miért is?
0: Pont itt az első világháború kitörése előtt vagyunk, és hogyha az ember megy itt a tárgyak között, akkor egyszer csak az első világháború fejezetbe találja magát, ami szerintem nagyon jól mutatja azt, hogy is volt ez pontosan, mert az első világháborúba való beszállása a monarchiának az nem egy kifejezetten tudatos beszállás volt, tehát nem tudták elképzelni, hogy milyen következményekkel járhat ez, és az látogató is, ahogy egyszer csak ott találja magát, ezt azt mutatja, hogy a katonák is egyszer csak ott találták magukat a fronton, és sokkal-sokkal borzalmasabb volt, mint azt, ahogy elképzelték. De az is érdekes, hogyha meg balra megy az ember, akkor meg a második világháborúhoz jut el, ami meg azt mutatja, hogy ez az antiszemitizmus, ami itt elkezdődik, az ott csak felerősödött. Tehát, hogy ezek nagyon fontos kurátori döntések, hogy akkor hogy rendezzük be a kiállítást, hogy miután melyik tárgy tud kapcsolódni egy következő történelmi időszakhoz, úgyhogy a látogató azt érezze, hogy a történelemmel folyik együtt. Egy muzeológus tulajdonképpen olyan, mint egy tanár egy iskolában, csak nem kell kötelezően járni, de mégis akar az ember. Tehát egy muzeológus mediálja a történelmet a látogatónak, és azt, hogy mediálja, nyilván az a nagy kérdés. És szerintem a múzeumok, egy jó múzeum, főleg manapság megpróbál közösséget építeni, megpróbál reflektálni azokra a nagy kérdésekre, amikkel a társadalmunk küzd, és ez mindig más, ugye? És megpróbálja a kiállítás meg a benne lévő tárgyakat ebben a kontextusban nézni, és egy jó múzeum arra törekszik, hogy a múzeum ne csak egy múzeum legyen, egy tárgyakat bemutató épület, hanem tényleg az, ahol az embereknek élménye lehet. Legyen az egy műhely munka, legyen az egy tárlatvezetés, legyen az egy iskolai kooperáció.
1: a véletlen hozta, de megszeretted ezt a munkát. Miért? Mit is ad számodra?
0: Az nagyon jó érzés, amikor valamit mesélek, és látom, van egy kifejezés az emberek arcán, hogy meglepődnek, vagy bólogatnak, vagy... Tehát, hogy sokszor például elég érzékeny témákról beszélek, elég szomorú sorsokról például, és akkor nagyon jó érzés látni azt, hogy az emberek együtt éreznek ezzel. Tehát, hogy nem ez a lényeg. Igazából mindennek ez a lényege, hogy megpróbálunk egymásra úgy figyelni, hogy átérezzünk bizonyos dolgokat, és sokszor egyébként azt is nagyon élvezem, amikor maradnak egy kicsit a vezetés után, vagy egy negyed órával előtte ott szoktam már lenni, és akkor kicsit beszélgetünk ki, honnan jött. Tehát tudni azt, hogy kik azok a magyarok, akik eljönnek egy ilyen tárlatvezetésre, mindegyik sztori más. Úgyhogy ezeket a részeit nagyon szeretem.
1: Kedves Lili, megköszönöm a beszélgetést, és aki kedvet kapott hozzá, a Wien Múzeum havonta kínál magyar nyelvű tárlatvezetéseket, Magyar történelem nyomai a múzeumban címmel, augusztusban két időpontban is várják az érdeklődőket, a részletes információk és az időpontok a múzeum honlapján megtalálhatók. Ezzel megköszönöm hallgatóink figyelmét, mára elbúcsúzom, további szép estét kívánok, a viszonthallásra! Thank you.